0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szülinapi meglepetés jár a rendőröknek, már kérhető a HPV elleni oltás. Színművészekre szavazhatunk, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ajándék az egyenruhásoknak születésnapja után. Minden rendőr kap egy szabad napot a jövőben. Az intézkedés szeptember 1-től hatályos. Az ORFK vezetése ezzel a gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit a kollégák nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. A készítmény a 7. évfolyamos lányok és fiúk számára érhető el ingyen. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg a tájékoztatót, a hozzájáruló nyilatkozatot pedig szeptember 15-éig kell visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint a vakcina a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt adják be. A teljes védettséghez 2 oltás szükséges, 6 hónap különbség. Megkezdődött a közönség szavazás a Kaszás Attila díj idei jelöltjeire. A 4 színművész közül szeptember 15-éig választhatja ki a közönség a kedvencét. A díjért Barta Boróka, Kelemen Zoltán, Ötvös András és Pap Lujza verseng, akik közül a korábbi szakmai voksolások alapján kerül ki a végső győztes. Az elismerést szeptember 17-én adják át a Víg Színházban. A cél, hogy a kiemelkedő művészi teljesítményt és a közösségépítő szerepet jutalmazzák így módon. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
2: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszok adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tűzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig ehhez szkeptikusan álltak.
1: Ismét napos idő várható kevés felhővel. A szél ma is feltámad. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható. Holnap egy gyenge hideg front hatására változékony időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem érkezik. Csupán elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg egy-egy zivatar. A Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik a légmozgás. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: A Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védőfelszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést, 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett Otthon Start program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan vevőket is a piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlanokat. Vásárlást. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több intézkedés is a kormány előtt van. A javaslatcsomagban szerepel az illetmény emelés, valamint a preferált települési pótlék is. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életút program kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. A konkrét összegeket

0: végleges döntés után hozzák nyilvánosságra. Megkezdődött az új tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-áig tart. Tavaszi szünet lesz március 25-től április 4-éig. Az iskolák a tanév során 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulások vagy egyéb programokat lehet szervezni. Az iskolai év június 18-án ér véget. A Mohácsi Történelmi Emlékhelyet bemutató tablókiállítás nyílt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt, a csata 500. évfordulója alkalmából. A tárlat bemutatja az 1976-ban megnyílt emlékhelyet, amelyet az MMA néhai akadémikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és továbbépítést. Szabaduló szobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra. Idén, szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. Szavazáson kérdezi meg az első kerületieket a budavári önkormányzat arról, mi legyen az Airbnb lakások sorsa. A lakók arról mondhatnak véleményt, hogy teljesen betiltsák-e a rövidtávú lakáskiadást, vagy inkább feltételekhez kössék a működését. Az önkormányzat közölte. A kérdés azért is aktuális, mert év végén lejár az új rövidtávú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. Az első kerületben jelenleg több mint 400 engedéllyel rendelkező szálláshely működik. Pincehelyi Sándor Munkácsi díjas képzőművész mintegy 150 művét felvonultató tárlat nyílik az alkotó 80. születésnapja alkalmából a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben csütörtökön. A november 8-áig látogatható tárlat a kelet-európai avant-garde és pop-art nemzetközileg elismert alakjának közel 6 évtizedes munkásságát mutatja be. A kiállítás nem csak a jól ismert ikonikus motivumokat, sarló és kalapács, vörös csillag, trikolor, hanem eddig még nem publikált új munkákat, valamint Torontóban és Berlinben bemutatott, de Magyarországon kevésbé ismert darabokat is felsorakoztat. Elérte a maximális létszámot a félmaratoni és a 10 kilométeres táv is a 41. Vizer Budapest félmaratonon. A vasárnapi rendezvényre a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 ezeren neveztek. Eddig 117 ország és 1200 hazai település futója jelezte részvételét, hogy ott legyen a legnagyobb magyar félmaratoni eseményen. A nagyszámú mezőny miatt a Pázmány Péter sétányról induló versenyen csak a rajtoltatás folyamata is közel 50 percen keresztül zajlik majd. Ez lesz minden idők legnépesebb futóversenyrajtja Magyarországon. A rajt egyenes 600 méter hosszúságot tesz ki. Szeptembertől fokozatosan megszűnnek az energia- és vízkorlátozások a fővárosban. Mostantól visszatér a megszokott rend a közszolgáltató cégeknél és a közösségi közlekedésben is. A nyári hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest takarékossági intézkedéseket vezetett be, amik érintették a zöld területek öntözését, csak úgy, mint a díszkivilágításokat. Továbbra is erdő és bozott tüzekkel küzdenek a Nyugat-Balkán több országában. Szerbiában a Deliblati homokpusztán már legalább 4000 hektárt perzseltek fel a lángok. Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is több helyen ég a növényzet. Az oltásban helikopterek és repülőgépek is részt vesznek. 4 vármegye 27 településén lesz földi kémiai szúnyoggyérítés a héten. A katasztrófavédelem közleménye szerint biológiai lárvagyérítést 2 területen, Győr-Moson-Sopron vármegye nyugati, valamint Pest vármegye déli részén, a ráckevei Dunaágon végeznek a szakemberek. A Tiszató változó feltöltöttsége kedvez a szúnyoglárváknak. A természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken korábban ugyancsak biológiai lárvagyérítések zajlottak. A környező települések területeken a héten a kifejlett szúnyogok elleni védekezésre kerül sor. A települések lakott részein platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel írtják a szúnyogokat. Az augusztus 20-án zárult szezon két hónapja alatt 1198 sérülést láttak el a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat önkéntesei a Balaton déli partján lévő strandokon. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt által megszervezett Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatban idén 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt önkéntesként. Ők a nyár folyamán azonnali helyszíni elsősegélynyújtást, a strandokon szerzett sérülések ellátását, szükség esetén pedig mentőhívást biztosítottak a Balaton partján. A szolgálatban résztvevő képzett önkéntesek a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat 19 éve alatt 57.087 sérülést láttak el. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények debreceni tanévnyitóján. Steinbach József szerint a krisztusi szeretet minden tantárgyban jelen lehet az oktatásban. Kiemelte, Magyarországon a hitoktatással együtt 150 ezer diák vesz részt református közoktatásban, ami egyszerre lehetőség és felelősség. Már 8 halálos áldozata van a ciprusi komp balesetnek, 18 embert továbbra is keresnek. A 259 utast és 8 fős legénységet szállító katamarán Észak-Ciprusról indult Törökország felé, amikor egyelőre tisztázatlan okok miatt visszivárgott a hajóba. A komp az oldalára dőlt, majd elsüllyedt. A kapitányt és a személyzet 7 tagját őrizetbe vették. A hatóságok megpróbálják felszínre hozni a több mint 500 méteres mélységben fekvő hajó fekete dobozát, hogy kiderítsék a katasztrófa pontos okát. Végül a várható időjárásról. Kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősebb vonulát felettünk, melyből a Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat. Délután napos idő várható gomoly felhőkkel. Késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet, és néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugatias szél északon helyenként élénk lesz. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt kívánok! 11 lassan 12 perccel 6 óra után, szeptember 2-án, szerdán. Sok boldogságot a Rebekáknak, a Dorináknak és a szülinaposoknak is. Maxim Levente vagyok. Nem sokára az Aqua, előtte még a Well Hello, most pedig az MNS jön a Salszol Nuggettel. Figyeljük csak meg, lassan itt az őszi szünet, aztán karácsony, szilveszter, irtózatos sebességgel telik az idő. Nemrég kezdődött a nyár és pár hőkupulával később már suli van. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha már is valahol dugó vagy, nagyisten baleset van. Várom az infót. Jó reggel!
2: Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 2-án szerdán, ma van a Kókusz világnapja. Az emléknapot 2009-ben alapította az ázsiai és csendes-óceáni kókusz közösség. Ilyen is van. Hogy felhívja a figyelmet a kókuszdió fontosságára a fenntartható mezőgazdaságban, az egészséges táplálkozásban és a trópusi országok gazdaságában, a kókuszpálmát a termesztővidékeken gyakran az életpálya elnevezéssel is illetik, mivel szinte minden része a vizétől és a húsától kezdve a rostos héján át a pálma levelekig hasznosítható. Közben elindítottam egy újabbat a 90-es és 2000-es évekből, jön a Kosindala, a Ketchup. Jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. Napos gombolyfelhős időnk lesz, és lehet zápor, zivatar is, főleg az ország nyugati felében. A maximum 26-32 fok között alakul a részletek, és a folytatás a hírek végén rögtön fél hét. Jó reggelt! A Morcsiba zenél nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A napsütést fátyol és gomoly felhők kísérhetik, egy-egy futó zápor is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban, tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést, 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett Otthon Start program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan vevőket is a piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlan vásárlást. Szabaduló szobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra. Idén, szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. Szeptembertől fokozatosan megszűnnek az energia- és vízkorlátozások a fővárosban. Mostantól visszatér a megszokott rend a közszolgáltató cégeknél és a közösségi közlekedésben is. A nyári hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest takarékossági intézkedéseket vezetett be, amik érintették a zöld területek öntözését, csak úgy, mint a díszkivilágításokat. A Mohácsi történelmi emlékhelyet bemutató tablókiállítás nyílt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt a csata 500. évfordulója alkalmából. A tárlat bemutatja az 1976-ban megnyílt emlékhelyet, amelyet az MMA néhai akadémikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és továbbépítést. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halálos áldozatainak a száma. Több mint 4400 eltűntet még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeibe, elsöpörve mindent, ami az útjába került. Végül a várható időjárásról. Kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősebb vonul át felettünk, melyből a Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat. Délután napos idő várható gomoly felhőkkel. Késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet, és néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugatias szél északon helyenként élénk lesz. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék a hét közepén. Kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul át fölöttünk, melyből a Dunántúlon itt-ott kisebb eső zápor kialakulhat. Délután napos gomoly felhős idő váltakozik, késő délután nyugaton lehet ismét erősebb a felhőzet, és ott újból lehet zápor, esetleg zivatar. A maximum 26-32 fok között alakul, holnap egy gyenge hidegfront hatására szelesebb, és szintén záporokkal, esetleg zivatarokkal tarkított időnk lesz, 25-31 fok közötti maximum mellett. A folytatásban hamarosan Zséda énekel, előtte a Scissor Sisters dala szól, az I Don't Feel Like Dancing a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt indul a nulladik óra a suliban, remélem, hogy így szeptember 2-án még nagyon kevés gyerkőcnek van nulladik órája, de akinek mégis az húzon nyúlcipőt. Mindjárt friss hírek, aztán zenél a Margaret Island. És jön Sasha is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetésszervezőjét a 0620 384 35.

0: vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
1: Fontos a megbízhatóság.
2: Pakronet.
0: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
1: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
2: Pakronet.
0: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
1: Makronet System Kft. Baja internetszolgáltatója.
3: A Best FM-en minden

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A napsütést fátyol és gomoly felhők kísérhetik, egy-egy futó zápor is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban, tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést, 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett Otthon Start program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan vevőket is a piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlan vásárlást. Szabaduló szobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra. Idén, szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. Szeptembertől fokozatosan megszűnnek az energia- és vízkorlátozások a fővárosban. Mostantól visszatér a megszokott rend a közszolgáltató cégeknél és a közösségi közlekedésben is. A nyári hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest takarékossági intézkedéseket vezetett be, amik érintették a zöld területek öntözését, csak úgy, mint a díszkivilágításokat. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több intézkedés is a kormány előtt van. A javaslatcsomagban szerepel az illetmény emelés, valamint a preferált települési pótlék is. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életút program kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. A konkrét összegeket a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halálos áldozatainak a száma. Több mint 4400 eltűntet még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeibe, elsöpörve mindent, ami az útjába került. Végül

0: A várható időjárásról. Kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősebb vonul át felettünk, melyből a Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat. Délután napos idő várható gomoly felhőkkel. Késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet, és néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugatias szél északon helyenként élénk lesz. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, hamarosan Bryan Adams Melcivel, ebben a fél órában a Bastia Pompeijjel, illetve elsőként Ékonyan a Locked Up-pal. Ha már is dugó baleset van valahol, várom az infót, 0620 55 55 155, ugyanitt a névnaposa Rebekákat, Dorinákat és a szülinaposokat is lehet ünnepelni.
2: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 2-án, azon a napon, amelyről korábban kiderült, hogy a kókusz világnapja. A magyar történelem szempontjából pedig szintén egy jelentős nap. Buda 1686-os visszafoglalásának ünnepe ezen a napon szabadult fel 145 évnyi török hódoltság alól. További érdekességek a mai napról egy picit később. Addig Sasha az I Feel Lonely-val, most pedig a Bastille-jön a Pompeii-jel a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Kellemesen nyárias időnk lesz, kis széllel, néha napsütéssel, néha gomoly felhőkkel, főleg a nyugati ország részben egy-egy záporral, zivatarral. 29-32 fok között alakul a maximum. Részletek és a folytatás a hírek végén, aztán Will Smith's Getting Jiggy With It című slágerét indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A napsütést fátyol és gomoly felhők kísérhetik, egy-egy futó zápor is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban, tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést, 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett Otthon Start program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan vevőket is a piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlan vásárlást. Szabaduló szobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra. Idén, szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. Szeptembertől fokozatosan megszűnnek az energia- és vízkorlátozások a fővárosban. Mostantól visszatér a megszokott rend a közszolgáltató cégeknél és a közösségi közlekedésben is. A nyári hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest takarékossági intézkedéseket vezetett be, amik érintették a zöld területek öntözését, csak úgy, mint a díszkivilágításokat. A Mohácsi történelmi emlékhelyet bemutató tablókiállítás nyílt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt a csata 500. évfordulója alkalmából. A tárlat bemutatja az 1976-ban megnyílt emlékhelyet, amelyet az MMA néhai akadémikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és továbbépítést. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halálos áldozatainak a száma. Több mint 4400 eltűntet még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeibe, elsöpörve mindent, ami az útjába került. Végül a várható időjárásról. Kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősebb vonul át felettünk, melyből a Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat. Délután napos idő várható gomoly felhőkkel. Késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet, és néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugatias szél északon helyenként élénk lesz. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 2-án, szerdán. Rebecca Dorina napja van, sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 56 éve a mai napon a Genesis együttes újsághirdetés útján keresett dobost, így ismerték meg Phil Collins-t. Ma 62 éves Keanu Reeves, amerikai színész, a Matrix Neo-ja. ...61 éve ezen a napon született Lennox Lewis, nehézsúlyú boxoló, olimpiai és világbajnok. ...31 éve Clevelandben megnyitotta kapuit a rock and roll hírességek csarnoka, vagyis a Rock and Roll Hall of Fame. És 60 évvel ezelőtt ezen a napon született Salma Hayek, mexikói származású amerikai színésznő is. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már az új tanév második reggelén elesett az M0-ás az M1-es felé, a Nagy-Dunahídon többen ütköztek, több mint 10 kilométeres a sor majdnem az M5-ösig ér, aki tud, kerüljön időben. Mindjárt becsöngetnek 8 óra közeleg, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek a következő fél órában, pedig játszom majd Gloria Estefan slágerét. És jön az Animal Cannibals is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése, Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 7375.
5: Fontos a megbízhatóság.
6: Pakronet. Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
5: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
6: Pakronet. Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
5: Makronet System Kft. Baja internetszolgáltatója.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A napsütést fátyol és gomoly felhők kísérhetik, egy-egy futó zápor is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban, tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést, 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett Otthon Start program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan vevőket is a piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlanvásárlást. Szabaduló szobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra. Idén, szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. Szeptembertől fokozatosan megszűnnek az energia- és vízkorlátozások a fővárosban. Mostantól visszatér a megszokott rend a közszolgáltató cégeknél és a közösségi közlekedésben is. A nyári hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest takarékossági intézkedéseket vezetett be, amik érintették a zöld területek öntözését, csak úgy, mint a díszkivilágításokat. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A polgárőrök a jelzőlámpad nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védőfelszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. A Mohácsi történelmi emlékhelyet bemutató tablókiállítás nyílt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt a csata 500. évfordulója alkalmából. A tárlat bemutatja az 1976-ban megnyílt emlékhelyet, amelyet az MMA néhai akadémikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és továbbépítést. Végül a várható időjárásról. Kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősebb vonul át felettünk, melyből a Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat. Délután napos idő várható gomoly felhőkkel. Késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet, és néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugatias szél északon helyenként élénk lesz. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A Safri Duo-tól vagy a Dario G-től, elsőként pedig a Black Eyed Peas egykori énekesnőjétől, Fergie-től, Big Girls Don't Cry. A nagylányok nem sírnak még akkor sem, hogyha hosszú-hosszú perceken, fél órákon keresztül araszolnak az M0-ás dugóban. Folyamatosan jönnek a hallgatóink üzenetei, hogy nagyon nagy dugó van az M0-áson az M1-es felé, a Nagy-Duna hídon történt baleset miatt. Kitartást, jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Sajnos balesetekkel indul a mai reggel. A 24-es főút Recski szakaszán kamion és kis teherautó ütközött, a 38-as kilométernél a forgalom félpályán halad, és továbbra is óriási, több mint 10 kilométeres a torlódás az M0-áson, az M1-es felé a Nagy-Duna hídon többen ütköztek, az M5-ösnél van a sor vége. Jó utat, ha dugó baleset van, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, közben elindult a Safri duo slágere, a Baya Baya Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik a szeptemberi nyár, napos gomoly felhős idő, 28-29 fokkal, a hírek végén részletes időjárás jelentés, amelyből kiderül, hogy fog-e esni, és ha igen, akkor hol, aztán pedig a Sixpence None the Richer dalát indítom. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Yes. Baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A napsütést fátyol és gomoly felhők kísérhetik, egy-egy futó zápor is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban, tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést, 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett Otthon Start program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan vevőket is a piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlan vásárlást. Szabaduló szobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra. Idén, szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. Szeptembertől fokozatosan megszűnnek az energia- és vízkorlátozások a fővárosban. Mostantól visszatér a megszokott rend a közszolgáltató cégeknél és a közösségi közlekedésben is. A nyári hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest takarékossági intézkedéseket vezetett be, amik érintették a zöld területek öntözését, csak úgy, mint a díszkivilágításokat. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több intézkedés is a kormány előtt van. A javaslatcsomagban szerepel az illetmény emelés, valamint a preferált települési pótlék is. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életút program kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. A konkrét összegeket a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halálos áldozatainak a száma. Több mint 4400 eltűntet még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeibe, elsöpörve mindent, ami az útjába került. Végül a várható időjárásról. Kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősebb vonul át felettünk, melyből a Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat. Délután napos idő várható gomoly felhőkkel. Késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet, és néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugatias szél északon helyenként élénk lesz. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Rest FM, a legjobb zenék. A nap közlekedési híre, hogy óriási dugó van. Az M0-áson, a Nagy Duna hídon történt baleset az M1-es felé vezető oldalon, többen ütköztek a belső sávban, és egészen az M5-ösig ér a sor vége, ez több mint 10 kilométer. Érdemes megfontolni a kerülő utat. Tehát kitartást, jó utat, a Nightcrawlers-el, push the feeling on a besten.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék,

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: A napsütést fátyol és gomoly felhők kísérhetik, egy-egy futó zápor is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban, tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést, 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett Otthon Start program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan vevőket is a piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlan vásárlást. Szabaduló szobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra. Idén, szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. Szeptembertől fokozatosan megszűnnek az energia- és vízkorlátozások a fővárosban. Mostantól visszatér a megszokott rend a közszolgáltató cégeknél és a közösségi közlekedésben is. A nyári hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest takarékossági intézkedéseket vezetett be, amik érintették a zöld területek öntözését, csak úgy, mint a díszkivilágításokat. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védőfelszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több intézkedés is a kormány előtt van. A javaslatcsomagban szerepel az illetmény emelés, valamint a preferált települési pótlék is. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életút program kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. A konkrét összegeket a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra. Végül a várható időjárásról. Kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősebb vonul át felettünk, melyből a Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat. Délután napos idő várható gomoly felhőkkel, késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet, és néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugatias szél északon helyenként élénk lesz. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hír, hogy már megszűnt a forgalmi akadály az M0-áson, a Nagy-Duna hídon, az M1-es felé, ahol korábban többen ütköztek, de több mint 10 kilométeres dugó alakult ki, úgyhogy az csak lassan fog feloszlani. Kitartást, jó utat, pár pillanat és megtörténik a baj, úgyhogy óvatosan a bajkeverő, azaz Troublemaker című Tayo Cruz sláger indítja ezt az órát. 5 perccel múlt 9. Hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Best FM. I saw when you arrived looking like a supermodel.

Best FM, a legjobb zenék. Robbie Williams 52 évesen tudta meg, hogy autista. A brit énekes felszabadító felismerésként beszélt a diagnózisról, amely szerinte számos korábbi viselkedésére és belső küzdelmére magyarázatot adott. Most 1998-ban megjelent Millennium című dalával megy tovább a szerda reggel, itt a Best FM-en.

0: Westfm a legjobb zenék. Véget ért a reggeli csúcs, jöhetnek a munkálatok. M7 Lettenye felé a 22-es és a 45-ös kilométer között. Mozgó terelés mellett dolgoznak, a belső sávot zárják le. Jelenleg Tárnok után torlódik 3-4 kilométeren a pálya, és szakasztott ugyanez a helyzet az M5-ösön is Budapest felé Újhartyánnál. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ricky Martin folytatja Krisztina Aguilerával.
1: Westfm, a legjobb zenék.

0: éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik a szeptemberi nyár, ma 30 fok körül alakul a maximum, napos gomoly felhős idő lesz, esni csak a nyugati határ mentén eshet kis eséllyel. Holnap egy gyenge hidegfront miatt elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar, a maximum 26-32 fok között alakul majd. Sean Paul, Vivi Burnin, így megy tovább a szerda reggel a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez már a második nap, hogy a nyár fiai visszatértek az iskolapadba. Véget ért a szerda reggel, szeptember 2-a van, jönnek a friss hírek. Két ember van, szerintem, aki várja az iskolakezdést gyerekkorában, és aki nem annyira. Én az előbbibe tartoztam, alig vártam, hogy végre találkozzak az osztálytársaimmal. Nagyon jó közösség volt, tegyük hozzá. A nyár fiai, azaz The Boys of Summer címmel DJ Sammy dalával is készülök a következő órára, és jön majd a Follow the Flow is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A napsütést fátyol és gomoly felhők kísérhetik, egy-egy futó zápor is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban, tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést, 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett Otthon Start program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan vevőket is a piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlanvásárlást. Szabaduló szobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra. Idén, szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. Szeptembertől fokozatosan megszűnnek az energia- és vízkorlátozások a fővárosban. Mostantól visszatér a megszokott rend a közszolgáltató cégeknél és a közösségi közlekedésben is. A nyári hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest takarékossági intézkedéseket vezetett be, amik érintették a zöld területek öntözését, csak úgy, mint a díszkivilágításokat. A Mohácsi történelmi emlékhelyet bemutató tablókiállítás nyílt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt, a csata 500. évfordulója alkalmából. A tárlat bemutatja az 1976-ban megnyílt emlékhelyet, amelyet az MMA néhai akadémikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és továbbépítést. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halálos áldozatainak a száma. Több mint 4400 eltűntet még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeibe, elsöpörve mindent, ami az útjába került. Végül a várható időjárásról. Kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősebb vonulát felettünk, melyből a Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat. Délután napos idő várható gomoly felhőkkel. Késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet, és néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugatias szél északon helyenként élénk lesz. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó utat, jó munkát, jó sulit kívánok szeptember 2-án. Sok boldogságot, kedves névnapos Rebekák, Dorinák, Isten értesse a szülinaposokat is. 10 óra elmúlt, Max M. Levente vagyok. Jennifer Lopez kezd a Love Don't Cost a Thing-el.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Jöjjön egy kis ízelítő a tegnap este hangulatából. Keddenként Funky Soul a Night Chipben, a Best FM esti mix műsora. Minden nap 6-kor kezdődik a lemezjátszók mögött a házigazdával, White Boy-jal. Tegnap DJ Hangya hozta az ezredforduló legnagyobb funky bulijainak hangulatát, ma pedig Effendi hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereit.

0: Best FM, a legjobb zenék. Dolgoznak az M7-esen a Balaton felé a 22-es és a 45-ös kilométer között. Mozgó terelés mellett a belső sávot zárják le, pár kilométeren torlódhat a pálya. M5 Budapest felé Újhartyánnál a szalagkorlátot javítják, a 43-as és a 42-es kilométer között csak a belső sáv járható. Ott is lassabb a haladás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is elröpült egy újabb óra, a délelőtt utolsó órájában pedig biztosan jön majd Pitbull, aki duplázik idén nálunk, hiszen a nyári Puskásban tartott fergeteges bulia után ősszel is fellép Budapesten. I know you want me, tudja, hogy akarjuk, aki nélkül pedig szintén nem múlhat el a következő óra, az Karamell.
2: Váratlan volt minden, mégis így volt jó. Vártam rá, hogy megtörténjen, mindig hittem.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szabad nap jár a rendőröknek a születésnapjukon. Robbanás volt egy vasútállomáson Németországban. Felhős napos meleg idő várható. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szabad napot kapnak születésnapjukra a rendőrök. Tegnap óta mindegyiküknek jár majd a szolgálatmentes nap, ezt nem kell külön kérni, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő beosztás szerinti munkanapra érvényes. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője közölte, ezzel a gesztussal szeretnék megköszönni azt a munkát, amelyet nap mint nap végeznek a kollégák. Robbanás történt egy német vasútállomáson. Az augsburgi főpályaudvar egyik átjárójában egy ismeretlen tárgy repült a levegőbe, a detonációban ketten könnyebben megsérültek. A hatóságok korlátozásokat vezettek be a pályaudvaron, a környéken is fennakadások vannak. A Münchentől mintegy 55 kilométerre fekvő város a térség egyik jelentős közlekedési csomópontja. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések

0: Emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
1: Több tízezer doboznyi sört loptak el augusztus közepén Kaliforniában. Egy ottani sörfőzde járt pórul, a tolvajok először egy teljes szállítmányra csaptak le. A teherautó ugyan elindult a rakománnyal, de a célhoz már nem érkezett meg. A másik adagért már maguk a bűnözők mentek a raktárba. Hamis papírokat mutattak be, és elvitték a sok rekesznyi sört, írta a Telex. Az ellopott mintegy 18 ezer liternyi amerikai láger átszámítva több mint 22 millió forintot érhet. Lehetnek felhősebb tájak is, de emellett is több órás napsütés várható szinte az egész országban. Estétől aztán északnyugat felől megint megnövekedhet a felhőzet, kisebb eső, zápor, főleg a Dunántúl északi kétharmad eljöhet. A hőmérséklet 27-32 fokig kúszik fel. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd. Leginkább északon, északkeleten eshet egy kicsit. Délutánra 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó utat, jó munkát kívánok! Szeptember 2-án szerdán, 11 óra után pár perccel, Maxim Levente vagyok, a Spice Girls, Alternatea, Mystic, elsőként pedig Madonna jön Justin Timberlake-kel, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: Best FM.

Jazz FM a legjobb zenék. A szerda délelőttöt az amerikai énekesnő Altranati folytatja, aki a Warner testvér kiadójánál, a Sire Recordsnál szerződött le 2 albumra, még 91-ben. És bár a klubokban sikeresek voltak a dalai, a Warner vezetősége elégedetlen volt a lemezeladásokkal, úgy érezték, a popzenei piacra nem tud betörni, ezért 95-ben szerződést bontottak vele. Na és ezután készült a most érkező dal, amely aztán óriási világsláger lett. Jön az 1997-es Free a Best FM-en.

0: 3, 4. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen más most minden.

0: Best FM a legjobb zenék. Szeptember van, ráadásul kicsit olyan szomorkás, borongós néha az idő itt a fővárosban.
1: Kicsit szomorkás.
0: Igazi őszi hangulat van, még akkor is, ha folytatódik a szeptemberi nyár, 29-30 fokkal, néha napsütéssel, néha gomoly felhőkkel, egy-két esőcseppel. A csapadék egyébként a nyugati határ mentén lesz a legjellemzőbb ma. A legjobb zenék közül pedig biztosan szól még délig Manu Chao dala, Bongo Bong, Mauro Picottótól a Komodo, és jönnek Mario Winans-ék is az I Don't Wanna Know-val a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Rita egy igazi parti himnusszal indítja a szerda délutánt, jön Sarem és a Party All The Time. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap is. Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Őszi osztálykirándulásokat tartanak az Erzsébet táborokban, mamut maradványok is előkerültek az Apadó Tiszából, a felhők mellett kisüthet a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok! Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyerek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
2: A zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, játékok közben mélyíthetik el, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákba nyerhetnek betekintést.
1: Gyorshajtás, lepukkant autók, be nem csatolt biztonsági öv, ezek miatt büntettek leggyakrabban a rendőrök nyáron a fővárosban. A BRFK és a BKK főleg a gyermekbalesetek megelőzése érdekében indított közös kampányt. A vakáció alatt hetente összesen 11 alkalommal ellenőriztek olyan helyszíneken, ahol sok gyerek fordul meg. Most egyébként kevesebb olyan autós volt, aki nem adta meg az elsőbséget a gyalogosoknak. Ez csak az 5. intézkedési ok volt. Jégkorszaki leletek is előkerültek a Tiszából a rendkívüli apadás miatt. A több tízezer éves állatcsontok a folyómedrében rejtőztek, és most a vízszint csökkenésének köszönhetően váltak láthatóvá. A mamutok, őstulkok,

0: játékra is számíthat. A legtöbb helyen kisüthet a nap, de néhol azért ezt felhők zavarhatják, főleg a Dunántúlon fordulhat elő esőzápor, zivatar. A szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Késő estére ebből 17-24 fok marad. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd, délutánig leginkább északon észak-keleten eshet egy kicsit. 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután kívánok mindenkinek itt szeptember 2-án is. Én Majoros Rita vagyok, a következő pár órában én hozom önöknek a legjobb zenéket, mint a Faith No More és az Easy, de jön majd DJ Jazzy Jeff is, és Fresh Prince, és a Summertime, úgyhogy maradunk még a nyári hangulatban. Sharon pedig egy Eddie Murphy feldolgozással indítja a délutánt. Itt a Party of the Time.
2: Lesz

Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek, így a New Level Empire és a Wolf Katin nem elég dala után. Hát nem volt elég még a legjobb zenékből, úgyhogy a 90-es, 2000-es évek igazi nagy kedvenceit ma délután is szolgáltatom. Mary J. Blige és George Michael is itt lesz, de jön majd az Iry Mafia is és a Bajnok. Na meg közlekedési információkkal is jelentkezem, meg mindenféle érdekességgel, és természetesen ma is hozom majd a napi témát, a napi kérdést, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk, illetve az SMS, Viber és hívható telefonszámunkat már most írják fel, 0620-55-55-155, ha még esetleg nem tudják kívülről. Ide várom ma is az útinfókat, meg mindenféle hozzászólást, úgyhogy töltsük együtt a délutánt, és indítsuk a Faith No More-ral. Itt az Easy a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: West FM a legjobb zenék. Ma is nagyon sokan vannak az utakon, szóval, ha számíthatok önökre ma délután, azt nagyon megköszönöm. Ha látnak valamit az utakon, van közlekedési információjuk, küldjék el, vagy hívjanak a 0620 55 55 155-ös számon. És nekem egy kicsit ilyen fülletnek is tűnik az idő, lehet, hogy egy picit bágyattabbak is vagyunk a sofőrülésben, szóval, ha lehet, akkor tartsanak egy kicsit több szünetet, ha hosszú útra indulnak, álljanak meg egy kávészünetre, vagy néhány dal erejéig. Tegyék ezt a West FM-en. Én pedig itt folyamatosan jelentkezem a legfrissebb információkkal. Például, hogy az M1-esen Budapest felé Tatabányától a kiépített terelésben kell továbbra is autózni, a terelés előtt pedig szakaszos lassulás, a torlódásra kell számítani, főként a külső sávban. Aki autóval van és Budapest célja, ma is válassza az átterelt belső sávot. Jelenleg pedig a terelésbe történő belépés előtt a 61-es kilométernél legalább 10 kilométeres torlódás alakult ki, szóval emiatt azért kelleni fog a türelem ma délután is. Komárom és Tata között mindkét irányban komoly torlódásra kell számítani, úgyhogy azt írták a hallgatóink, hogy aki teheti, az ma talán inkább kerüljön az egyes főúton. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, még egyszer a számunk 0620 55 55 155. Jó utat, vigyázzunk ma is egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Berkes Olivér zárta ezt az órát, volt ami volt, ez volt dalának címe, én pedig nagyon remélem, hogy túl vannak az ebéden, ettek valami finomat, és nem hagyták ki a desszertet sem. Tudják, mindig azt szoktam mondani, hogy valahol valakinek úgyis születésnapja van, úgyhogy jöhet egy szelettorta. És jöhet a következő órában Armand van Helden is, egykor hírek, aztán itt lesz a My. És jön majd Szikora Róbert is a Valmárral és a Balatoni lánnyal.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Minden rendőr szabad napot kaphat a születésnapján. Újabb adathalász SMS-ek terjednek, a NAV nevét használják fel. Változóan napos felhős meleg időnk van. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szabad napot kapnak születésnapjukra a rendőrök. Szeptembertől mindegyiküknek jár a szolgálatmentes nap. Ezt nem kell külön kérni, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenő vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő beosztás szerinti munkanapra érvényes. Siófokon garázdálkodtak legtöbbet a bűnözők nyáron a balatoni települések közül. Itt júniusban és júliusban 75 bűncselekmény miatt intézkedtek a rendőrök. Az ORFK térképe szerint a második Balatonfüred, ahol 22 esetet regisztráltak. Autóból a két hónap alatt összesen 5-öt loptak el a tó környékén, ebből 3-at Alsóörsön. Lakásbetörést Siófokon és Balatonkenesén.

0: Talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési egy pluszban, dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: Lehetnek felhősebb tájak is, de emellett is több órás napsütés várható szinte az egész országban. Estétől aztán északnyugat felől megint megnövekedhet a felhőzet, kisebb esőzápor, főleg a Dunántúl északi kétharmadán jöhet. A hőmérséklet 27-32 fokig kúszik fel. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd. Leginkább északon, északkeleten eshet egy kicsit. Délutánra 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után járunk 5 perccel, Majoros Rita vagyok, és ígérhetem, ebben az órában is a legjobb zenéket, de én be is tartom az ígéretem, hiszen hozom majd a Fadeless Insomniáját, de itt lesz Seal is csodálatos hangjával, és a Kiss from a Rose. Armand van Helden pedig rögtön így az óra elején felrez minket, nem mással, mint a My My My-jal. Szép napot!
2: Best FM, a

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Still és a Kiss from a Rose. Egyszerűen imádom, és tudom, mindig azt mondom, hogy ő az egyik kedvenc hangom, de hát ne haragudjanak, elfogult vagyok. Viszont hozom a legfrissebb közlekedési információkat cserébe. Az M7-es autópályán ugyanis munka folyik, a 22-es és a 45-ös kilométerek között Letenye felé mozgóterelés mellett dolgoznak. Az aktuális munkaterületnél a belső sávot le is zárják ilyenkor, jelenleg pedig Kápolnás Nyéknél torlódik a forgalom, legalább 3 kilométeren keresztül. A 4-es főúton Üllőnél a 404-es főút körforgalmában egy műszaki hibás autó vesztegel, emiatt a 29-es kilométernél a teherautók itt nem tudnak tovább hajtani. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Folytatásban is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedés!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Ma ebédnél itt a kedves kollégákkal felvetült egy téma, és egy kicsit így visszautaztunk a gyerekkorunkba, legalábbis gondolatban. És arról beszélgettünk, hogy ki milyen mesevilágban élne legszívesebben. Tudom, ezen azért nem szoktunk túl sokat gondolkodni, de ma azért mégiscsak tegyük meg, mert szerintem mindenkinek van egy olyan mesevilága, ahová úgy lélekben elképzelte magát. Legyen az mondjuk Szaffi mesevilága, vagy éppen Benedek Elek egyik meséjé, vagy a magyar népmeséké, de lehet ez mondjuk Hamupipőke kastélya is. Szóval ki milyen mesevilágban tudná magát elképzelni? 0620 55 55 155, ez az SMS Viber is hívható telefonszámunk, és persze a miértek is érdekelnének, hogy valaki miért pont azt a fajta, vagy azt a típusú mesevilágot választaná magának. Én is elgondolkozom, miközben 2001-ben azért visszaugrunk egy kicsit, hiszen imádtuk akkor a dance slágereket, úgyhogy jöjjön egy nagy kedvenc. French for Sexy, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Szakács Gergő és az Elkezdem, én pedig gyorsan elkezdem, hogy mire számíthatnak a következő órában, mert hogy mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Simply Red és a Stars. És jön majd Vastag Csaba is, és az Őrült éjjel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újraindulhat az egyes kocsi teherfuvarozás támogatása, sok gyerek betegszik meg a tanévkezdés után. Eső talán a Dunántúlon jöhet néhol. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A vasútra próbálják átterelni az áruszállítást. A kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből, termelőktől, gyártóktól, erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Ezzel több százezer kamionnyi árut tarthatnak a vasúton, tehermentesítik a közutakat, csökkentik a széndioxid kibocsátást. Gyorshajtás, rossz állapotú autók, be nem csatolt biztonsági öv. Ezek miatt büntettek leggyakrabban a rendőrök nyáron a fővárosi közlekedésbiztonsági akcióban. A BRFK és a BKK főleg a gyermekbalesetek megelőzése érdekében indított közös kampányt. A vakáció alatt hetente összesen 11 alkalommal ellenőriztek olyan helyszíneken, ahol sok gyerek fordul meg. A tapasztalatok szerint egyébként kevesebb az olyan autós, aki nem adja meg az elsőbséget a gyalogosoknak. Jóval több lehet a náthás köhögő gyerek a tanévkezdés környékén. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napirend és a vírusok könnyebb-gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
2: Fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, illetve tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor ezt utána dobjuk ki, mossunk kezet.
1: Rekordkísérlet az Erkel Színházban. Az új évad egy 25 órás megszakítás nélküli ingyenes musical előadással indul a Budapesti Teátrumban. Szeptember 13-án az emeleti büfétérben kialakított pódiumon a színház művészei és vendégei a legnépszerűbb musical slágereket adják elő. A nézők interaktív programok révén maguk is a kísérlet részesei lehetnek. A legtöbb helyen kisüthet a nap, de néhol azért ezt felhők zavarhatják, főleg a Dunántúlon fordulhat elő esőzápor, zivatar. A szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Késő estére ebből 17-24 fok marad. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd, délutánig leginkább északon, északkeleten eshet egy kicsit. 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jöhet egy kis pörgés,

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This is...

Best FM a legjobb zenék. Pont azon gondolkodtam, így az ebéd utáni kávét fogyasztva, miközben ráharaptam a citromos nápoimra, hogy milyen jó ízek voltak a 90-es években. Sikerült beszereznem a hétvégén, tudják azt az igazi kimérős citromos nápait, ami picit citromos, picit édes, valahogy a kettő között, az az igazi 90-es évek íz, amit egy kis boltban találtam még hozzá a kassa melletti kimérve, hát szerintem a legjobb, és nekem ez az igazi 90-es évek íz. Az egyik barátnőm pedig azt mondta, hogy szerint ez ilyen öreges nasi, mert hogy neki mindig a nagymamája ette a citromos nápolyt, és hogy szerinte, nem tudom, 60 év fölött esznek csak ilyeneket az emberek, úgyhogy ezt egy kicsit kikértem magamnak, és nagyon remélem, hogy önök megerősítenek abban, hogy igenis a citromos nápolyi egy szuper desszert, vagy szuper nasi, és nem vagyok egyedül a citromos nápolyi klubban. A délutáni kávé mellé egyébként tökéletes. Csak úgy, mint a 90-es évek egyik legbizarabb slágere, ez pedig nem más, mint az OMC és a How Bizarre, aminek egyébként a szövegét soha senki nem tudta igazán megfejteni, mert hogy a zenészek is egyszerűen csak egy nagy katyfaszt írtak, mármint jó értelemben katyfaszt, mert hogy mindenkire rábízták, ki mit lát bele. Ők egyszerűen csak azt akarták, hogy aki hallgatja, jól érezze magát. A dallamát tekintve is, és a stílusát is minden van benne, egy kis spanyolos gitár, egy kis reggae rész, vagy éppen egy mariachi gitár, szóval mindent megtalálunk ebben. Na pont ettől bizarr ez a sláger. OMC, How Bizarre, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyánnál a szalagkorlátot javítják. A 43-as és a 42-es kilométerek között így csak a belső sáv autózható, viszont közel 10 kilométeres a torlódás, úgyhogy aki teheti, az az 53-as jelű Örkény csomópontban térjen le az 5-ös főútra és ott kerüljön. Komáromban az Erzsébet híd Magyar hídfőjénél a vasút feletti felüljárót a mai napon még aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő buszokat és a különböző megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. Az autóval és a teherautóval közlekedőknek az 1-es és a 13-as főút érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még útinfója bárhonnan az ország útjairól, nagyon megköszönöm, ha elküldi, vagy hívjon fel. Köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A kedvencek pörögnek folyamatosan itt a 94.3 Best FM-en. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel így a délutáni órákban Bajáról és a környékről. Este 6-ig miénk a pálya, azaz 3 órát lepörgetünk jó hangulatban. A mikrofon mögött Molek Csongor, és kezdünk Beyoncé slágerével. Meghallgatjuk a Naughty Girl című dal.
1: 94.3

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék, szép délután szerdára, sőt a legszebbet, kedves bajai hallgatók, ezen dolgozunk egyébként folyamatosan. A nevem Oleg Csongor, nézzünk egy kis időjárás jelentést, hogy holnap csütörtökön mi várható itt a déli ország részben. Hát egy gyenge hidegfrontot üdvözölhetünk ismét, valószínű kapunk csapadékot a reggeli délelőtti órákban, délutára már inkább a napsütést mondják a hozzáértők, némi gomoly felhővel. És a kánikula már elmaradt szerencsére, olyan 26-31 fokot azért mérhetünk a legmelegebb órákban. És ez az idő továbbra is kedvez a parlagfűnek. A szezon beindult, kedves allergiás hallgatók, a parlagfű pollen koncentrációja jelenleg magas tartományban lassan-lassan tombol, a gombák és a csalánfélék pollen szintje pedig visszaesett a közepes szintre. Papírzsepi a legfontosabb eszköz nekünk ilyenkor, úgyhogy tárazzunk be bőséggel. Most Eminem zenél, és meghallgatjuk a Real Slim Shady című dalt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: A napsütést fátyol és gomoly felhők kísérhetik, egy-egy futó zápor is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban, tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést, 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett Otthon Start program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan vevőket is a piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlan vásárlást. Szabaduló szobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra. Idén, szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. Szeptembertől fokozatosan megszűnnek az energia- és vízkorlátozások a fővárosban. Mostantól visszatér a megszokott rend a közszolgáltató cégeknél és a közösségi közlekedésben is. A nyári hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest takarékossági intézkedéseket vezetett be, amik érintették a zöld területek öntözését, csak úgy, mint a díszkivilágításokat. A Mohácsi történelmi emlékhelyet bemutató tablókiállítás nyílt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt a csata 500. évfordulója alkalmából. A tárlat bemutatja az 1976-ban megnyílt emlékhelyet, amelyet az MMA néhai akadémikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és továbbépítést. 100 éves a Puskin mozi. A Fővárosi Filmszínház hazai és külföldi klasszikusokkal ünnepli a jubileumot. A programsorozat 25-én az 1927-ben készült sci-fi némafilmmel, a Metropolisszal kezdődik. A magyar filmek között a Hippolita lakályt, Fábri Zoltán 20 óra című alkotását, a gyerek szekcióban pedig a Szeleburdi családot vagy a Vukkot is meg lehet nézni. Végül a várható időjárásról. Kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősebb vonul át felettünk, melyből a Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat. Délután napos idő várható gomoly felhőkkel, késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet, és néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugatias szél északon helyenként élénk lesz. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók, majd októberben országszerte elstartolnak az őszi lehalászások a hazai túlgazdaságokban. Az aszályos időszak kihívásaira reagálva a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet tagsága az Országos Vízügyi Főigazgatósággal együttműködve idén ősszel kiemelt figyelmet fordít a vízkészletek megőrzésére. A már több helyen alkalmazott jó gyakorlatnak megfelelően a halastavak lecsapolásakor felszabaduló vizet szervezett formában. Most országszerte igyekeznek a szakemberek a környező tájba juttatni. Hazánkban egyébként 27 ezer hektáron működő halastavak ideális esetben mintegy 350 millió köbméter vizet képesek visszatartani, ez idén az asszály ellenére is megközelíti a 300 millió köbmétert. Aki a témába jobban szeretné beleásni magát, infokat talál a bajahangja.hu portálon. A jó zenéket pedig megtalálta itt a Best FM-en, most Justin Timberlake-től szól a Rock Your Body.

0: do something.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
5: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
6: Fontos a megbízhatóság.
7: Pakronet.
8: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
6: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
7: Pakronet.
8: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
6: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Itt a 94.3 Best FM-en. Üdvözlök mindenkit, Hina Bajáról is a környékről egy újabb felvonás legelején. Együtt töltünk még 2 órát, tudják. A mikrofon mögött Molek Csongor, és Avril Lavigne lesz az első előadó. Tempózunk, meghallgatjuk a poprockos Girlfriend című nagy slágerét most. Itt a Best FM-en.

0: szív.
1: 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Még nem is ünnepeltünk műsoron belül közösen ma, úgyhogy ez következik, baljai hallgatók. Én Molek Csongor vagyok, és szeptember 2-át írunk már. Ingrid, Ella, Rebeka, Dorina és Margit napja van. Nagyon boldog névnapot nekik, aki ünnepel más miatt, például házasság évforduló vagy születésnap. Isten éltesse sokáig itt Baján és a környékünkön. 81. éve a mai nap egyébként a vietnámi szocialista köztársaság nemzeti ünnepe. És már 61 éve, hogy megjelent a Beatles Yesterday című lemeze. Híres emberek, akik ma születtek, 60 éves ma Salma Hayek, mexikói születésű színésznő, és 96 éve látott napvilágot Hollai Bertalan, nótaénekes, színész. Aki ünnepel, Isten éltesse sokáig, Baja és a térség. Most következzen az előadók listájából egy barbadosi hölgy, nem más, mint Rihanna, és meghallgatjuk a tempósabb SOS című parti felvételét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Megyen nap a faluházban, becsengettek az egyetemen is, és fedett buszpáró a Bókódi úton. Köszöntöm Önöket, 2026. szeptember 2-a van. Az Oxigén Média híreit hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Méltó környezetben a Kakasdi faluházban tartotta ünnepi ülését kedden a Tolna vármegyei közgyűlés. Tolnai Kum elismerést kapott, Garai János életműve, a szekszárdi kötődésű költő és író munkásságában meghatározó szerepet kapott a hazaszeretet, a szabadságvágy és a művészet szeretete. Legismertebb alkotása az Obsitos révén Hári János alakja, a magyar irodalom és kultúra részévé vált. Az elismerést dr. Fusz György vette át a szekszárdi települési értéktár képviseletében, beszámoló a Teol oldalán. Megkezdődött a tanév a Magyar László Görög Katolikus Gimnázium és Technikumban Dunaföldváron. Az új tanév kezdetén tanévnyitó szent liturgiát tartottak a Barátok templomában, ahol közösen köszöntötték a 2026-27-es tanévet. Az idei évben 3 új osztály indul az intézményben, ami összesen 65 új diákot jelent. Újdonság, hogy elindult a technikumi képzés is az iskolában. A 9. C osztály egyik fele pénzügyi számviteli képzésben vesz részt, míg a másik csoport oktatási szakasszisztensnek tanul. A diákok a gimnáziumi tanulmányaik elvégzését követően ezen a területen szerezhetnek szakmai végzettséget. Szeptember 1-én reggel ismét megteltek diákokkal az iskolák, és hivatalosan is elindult az új tanév. A tanulókat, pedagógusokat és az iskolai közösségeket új feladatok, kihívások és közös élmények várják az elkövetkező hónapokban. A Paksi Bezerédi Általános Iskolában Heringes Anita polgármester köszöntötte a szünidőről visszaérkezett nebulókat. A városvezető minden diáknak eredményes, kitartásban és sikerekben gazdag tanévet, a pedagógusoknak pedig jó munkát és sok türelmet kívánt. A polgármester most sem érkezett üres kézzel, az első osztályosok a város ajándékcsomagját vehették át, számol be róla a Televaks. Hivatalosan is becsengettek, kezdetét vette a 2026-27-es tanév, amit a Beszédes József Általános Iskola második osztályos diákjai, valamint az Eszter Láncóvoda frissen ballagott gyermekei nyitottak meg Dunaföldváron. A Beszédes József Általános Iskola Püspök utcai alsó tagozatán is megkezdődött a tanév. Az ünnepségen külön köszöntötték az óvodából érkező új első osztályosokat, akik számára egy kis meglepetéssel is készültek. Fedett buszváró létesült a Bókódi úti buszmegállóban Baján, amely az utasok kényelmét és védelmét szolgálja. A Bókódi úton sokan közlekednek nap mint nap, köztük a közeli munkahelyekről hazatérők is. Az új fedett váró nekik nyújt védelmet az időjárás viszontagságai ellen, miközben a buszra várnak. A Paksi Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola ezen a héten pótbeiratkozást hirdetett azok számára, akik a rendes beiratkozási időszakban nem tudtak élni a lehetőséggel. Emellett szeretnék felhívni a figyelmet arra is, hogy jelenlegi növendékeik számára szeptember 3-án, 4-én tartják az órabeosztást, melyet 14 és 18 óra között bonyolítanak le. Szeptember 1-én kinyíltak az iskolák kapui Szekszárd általános és középiskoláiban, több ezer diák kezdte a tanévet. A reggeli általános iskolai évnyitó után részt vett a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karának tanévnyitó ünnepségén is Berlinger Attila polgármester, ahol köszöntötték az első éves hallgatókat és azokat a fiatalokat, akik most új fejezetet nyitnak életükben. Mint fogalmazott, Szekszárd számára kiemelten fontos a PTE-KPVK jelenléte. A következő évek egyik fontos célja, hogy egyre több nappali tagozatos hallgató választ a Szekszárdot, és városunk ne csak az oktatás, hanem a fiatalok mindennapi életének is meghatározó helyszíne legyen. Ugyanezt a gondolatot erősítette dr. Sárosi József országgyűlési képviselő. Azt kívánom minden kedves fiatalnak, hogy találja meg a számára legjobb utat, legyen az felsőoktatás vagy szakképzés, és ne féljen megvalósítani álmait, zárta gondolatait.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 West FM, a legjobb zenék, sportolunk, idézőjelben kedves bajai hallgatók, és szerencsére eddig nincs joga panaszra a bajai szurkolóknál. A bajai LC sorra veszi az akadályokat, ráadásul eddig minden mérkőzést hazai pályán játszottak, így tapsolhatott a publikum. A MOL Magyar Kupa első fordulójában a Baja némi meglepetésre kiütötte az FC Phoenix gárdáját, majd ugyancsak megőrizve kapuját a goltól, a Truck Taylor FC-t is búcsúztatta a sorozattól. A bajai LC ellenfele a harmadik fordulóban az élvonalban vitézkedő Kispest Honvéd FC lesz, soraiban az egykori bajai játékossal, a korábban a válogatottban is szerepet kapó Hangya Szilveszterrel. A találkozó szeptember 12-én szombaton lesz majd a Vasvári utcai pályán. A megyei első bajnokságit jól kezdte egyébként a bajai LC, augusztus 30-án vasárnap a Kecskeméti LC együttesét verte meg 4-1-re. Úgyhogy így tovább, ott vannak a részletek a bajahangja.hu hírportálon. Jerry Halliwell énekel most és szól a Mi Chico Latino című slágere.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Fontos a megbízhatóság?
4: Pakronet.
5: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
3: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
4: Pakronet.
5: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
3: Makronet System Kft. Baja internetszolgáltatója.
0: Reklámot hallottak.
6: Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, a zsidó hagyományok őrzésének jegyében idén is izgalmas rendezvényekre várt a látogatóit. Az Ady Endre Városi Könyvtárnak helyet biztosító Bajai Zsinagóga. Még augusztus 28-án pénteken a gasztronómia adta a tematikát, szombaton a zeneszárnyán tehetett utazást az érdeklődők. Zalavári László, az Ady Endre Városi Könyvtár igazgatója ismertette köszöntőjében, hogy kötelességüknek tekintik a zsidó kultúra és hagyományok rendszeres megjelenítését a Bajai Zsinagógában, ezért szerveznek már hosszú évek óta tematikus napokat augusztus végén. Ahogy említette, a zsidóság egyik fontos eleme a kóserség, amely arra vonatkozik, milyen előírásoknak kell megfelelni az élet különböző területein, így például a konyhában. A téma egyik szakavatott ismerője, a fűszeres Eszterként ismert gasztroblogger Bodrogi Eszter, aki interaktív előadásában mutatta be a legfontosabb alapelveket. Számadatokkal indított, és elhangzott, hogy a világon összesen kb. 17 millió zsidó él, ebből Magyarországon, jórészt Budapesten kb. 5-600 ezer, ebből pedig mintegy 100 család tartja be szigorúan az előírásokat. Említette még, hogy a Tóra tartalmaz utalásokat arra nézve, mit ehetnek a zsidók, ezek azonban még elég laza előírások, amelyeket később rabbinikus parancsolatokkal egészítettek ki, és igen sokat szigorítottak rajta. A teljes beszámolót megtalálják a bajahangja.hu hírportálon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Úgy döntöttünk, hogy még egy órát együtt töltünk itt a 94.3 Best FM-en, kedves bajai hallgatók, aki velünk van a környékről, nagy szeretettel köszöntöm őket is. A mikrofonnál Molek Csongor, és bekészítve a legkirályabb zenék, sőt, közlekedési infókkal is jelentkezem mindjárt. A Black Eyed Peas-től szól most a Don't Lie című felvétel.
7: 94.3

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A Best FM-en. A 94.3-on balesetmentes kilométereket kívánok a közlekedőknek. Fókuszban jelenleg az 51-es. Már egy ideje végeznek munkálatokat Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás odarendű főút több szakaszán. Jelenleg a 158-as, 159-es kilométerre fókuszálunk. Itt aktuális az útszűkület, még hát október végéig, kedves autósok. Aztán az 55-101-est említettem, itt végzik a közmépítési munkálatokat a 0-2-es kilométer között. Solt-Tompa másodrendű főúton az 53-ason a 80-as kilométernél, itt is útszűkület van érvényben. És az 55-08-ason is Bácsalmás-Katymár-Bács-Borsód összekötő úton, sőt félpályás lezárás a 0-as és a 20-as kilométer között. Ha van egyéb infó, akkor elérnek 30-as 74-74-777. Ez a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. Egy angol srác felvételit hozom most. Zenél nekünk a Besten Ed Sheeran, és szól a She Works.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

Ez a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók, igen sikeres labdarúgó tornát tudhat maga mögött az Egyenlő Esélyek Egymásért Egyesület. Minden nevező csapat eljött, szoros meccseket játszottak barátságos hangulatban, és a jótékonysági célkitűzés is megvalósult. A bevételből hátrányos helyzetű családban nevelkedő gyerekek iskolakezdését támogatták. És mind a 9 benevezett foci csapat eljött, ahogy mondtam, így nagy érdeklődés mellett rendezték meg a harmadik jótékonysági kispályás labdarúgó tornát augusztus 30-án, vasárnap délelőtt a Petőfi-szigeti pályán. Elég szoros meccsek voltak, mindenki küzdött, de végig barátságos maradt a hangulat, és mindenki átérezte a jótékonysági célkitűzést. Nagyon örültek minden csapatnak, azoknak is, akik már harmadszor jöttek el, és azoknak is, akik most először vettek részt, és ígérték, hogy jövőre is visszatérnek. Fent van a beszámoló fotókkal a vajahangja.hu hírportálon. Most egy gorillaslágert hallgatunk, ez a Feel Good Inc.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. A mai búcsúdalomhoz megérkeztünk, az Evoke zenél és a My Lovin' című örök slágerüket együtt meghallgatjuk még a Besten. Ezzel szeretném megköszönni a mai közreműködést minden kedves baljai és környéki hallgatónak. Őszintén remélem, hogy jól szórakoztak és a kedvenc dalok felcsendültek. Holnap is lepörgetünk 3,5 órát, jelentkezem majd csütörtökön délután 3-tól. Maradjanak a Best FM-en, Molek Csongort hallották, kitartást a héthez!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tígdeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Támogatják a gazdákat, új igazgatókat keresnek az iskolák élére, magyar íjász világrekord született. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Felgyorsult a termelői értékesítő szervezetek támogatásainak jóváhagyása. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerint a támogatási okiratok átadása tavalyhoz képest 4 hónappal korábban kezdődött meg. A cél, hogy a szervezetek gyorsabban jussanak forráshoz, és hamarabb elindíthassák a fejlesztéseiket. A benyújtott igények alapján mintegy 41 szövetkezet és gazdasági társaság kaphat évente 20 millió és 2,8 milliárd forint közötti támogatást. November 5-én újabb pályázati szakasz nyílik a termelői csoportok számára. Október 1-én új pályázatokat írnak ki azokra az iskolai igazgatói posztokra, ahol korábban csak ideiglenes vezetői megbízás született. A nyáron összesen 467 intézményvezetői pályázat járt le. A meghirdetett helyek közül 351 esetben 5 évre nevezték ki az új igazgatót. A fennmaradó intézmények egy részében legfeljebb 1 évre bíztak meg vezetőt, illetve átmeneti működési rendet vezettek be. Ezeknél az iskoláknál a tanév elindítása után ismét megnyitják a pályázatokat. A kiírásokat az illetékes tankerületek teszik közzé. Útnak indult Nepálba a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata, hogy segítséget nyújtson a villámárvíz sújtotta térségben. A természeti katasztrófában a legfrissebb adatok szerint csaknem 1000-en haltak meg, több ezeren pedig eltűntek, köztük legalább 3 magyar állampolgár. A tragédiát gletszer szakadás, majd jég, törmelék és sárlavina okozta. A magyar segélycsapatban olyan szakemberek is vannak, akik a 2015-ös nepáli földrengés után részt vettek a mentésben. A szervezet közben adománygyűjtést is indította a túlélők megsegítésére. Világrekordot ért el Mónus József távlövő íjász az Egyesült Államokban. A fehér farkas néven is ismert sportoló a nevadai Smith Creek kiszáradt tómedrében 1063 méter 59 centire lőtte ki nyílveszőjét. Ezzel 80 centiméterrel döntötte meg a 29 éve fennálló világrekordot. A magyar íjász egy éven át készült a kísérletre, saját íjakat és nyílveszőket készít, évente pedig mintegy 250 ezer lövést ad le. Éjszaka erősebben megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. A szél gyenge marad, hajnalra általában 13 és 19 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny területeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek, majd a frontális felhőzet elvonulása után ismét egyre több napsütés várható. Délutánig elsősorban északon északkeleten alakulhat ki, helyenként kisebb eső vagy zápor.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Mi van velem, hogy nem tudom ezt az idei nyarat elengedni? Már egyszer elbúcsúztattam, hétfőn búcsúztattam, tegnap is. De én ma is úgy érzem, hogy az összes nyári, az összes summer dalt ide kell hoznom. Hozom is. 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től DJ Effendi a lemez játszott mögött pop és rádiós lágerek mixben. Mostantól 120 percen keresztül indul a Nácsért.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infokukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Öttel emelkedett megint az a mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon, mixcloud.com/DJ White Boy. Ezt tessék keresni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nagyobb hangsúlyt kapna a vasúti áruszállítás. Kamu adó visszatérítéssel támadnak a csalók, pisztolyok a pótkerékben röszkénél. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Átterelnék a vasútra az áruszállítást. A kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, kisebb termelőktől, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Azzal, hogy 100 000 kamionnyi árut tartanak a vasúton, tehermentesítik a közutakat és csökkentik a széndioxid kibocsátást is. A NAV nevében küldenek SMS-t csalók, az adathalászok az üzenetekben adó visszatérítést ígérnek a 2026-os bevallás alapján. Azt kérik, hogy ehhez kattintsunk a küldött linkre, az azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozza, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adó visszatérítésről, tartozásról, főleg nem a 2026-os SZIA bevallás kapcsán, amelyet még be sem lehetett nyújtani. 5 pisztolyt próbált Magyarországra csempészni egy szerb férfi a röszkei autópálya határátkelőnél. A rendőrök az autó pótkerekében bukkantak a fegyverekre, miután a röntgenvizsgálat során kirajzolódtak a pisztolyok körvonalai. Az abroncsot szétvágva találták meg a fegyvereket. Az 54 éves férfinak nem volt engedélye a pisztolyok szállítására. Gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatását. 45 iskolai sportpálya újult meg országszerte. Az Aktív Magyarország támogatásával megvalósult programban csaknem 900 millió forint támogatást osztottak ki. A fejlesztésekhez az iskolák több mint 1,1 milliárd forint saját forrást tettek hozzá. A régi, sok helyen balesetveszélyes aszfaltburkolatot korszerű, rugalmas felületre cserélték, és új sporteszközöket is telepítettek. Többfelé felhősödhet az éjszaka folyamán, csapadék azonban csak elvétve fordulhat elő, a részleteket azonnal mondom. Az éjszaka során változóan felhős időre számíthatunk helyenként vastagabb felhő takaróval, csapadék azonban elvétve fordulhat elő. A minimum hőmérséklet többnyire 13 és 19 fok között alakul. A hűvösebb völgyekben és fagyzugos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb lehet. Holnap az ország északkeleti részén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, később azonban ismét a napsütés kerül túlsúlyba. Kisebb esőre, záporra délutánig főként az északi és északkeleti tájakon van esély.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Na hát akkor felkezdődött az iskola.
3: Oskola?
2: Most már
3: úgy mondjuk oskola.
2: Oskola, úgyhogy most már lehet menni. Halloween-i cuccokat venni. Tehát, hogy,
4: hát
2: tehát,
4: az e, már micsoda hetek óta őszi,
2: hogy az összes multi, hogy nem rohad a meneg, de tényleg, hogy még élveznéd a nyarat, érted, és akkor július közepére, végére, akkor ott van az újság, hogy akkor lehet iskolás cuccokat venni.
4: Persze, hát tök, meg már hátra... töklámpás, meg izé, mennyiket
2: hát
4: láttam.
2: Már, igen, hát azért mondom. Hallom. Hát, hogy most már...
4: Tényleg, két hét, és jönnek a karácsonyi dekorok.
2: Hát biztos vagyok. Hát egyébként tavaly az volt. Még le sem ment a tök faragó szezon, de már a mikulások meg. És aztán már egész hamar felcsendült a Last Christmas is.
4: Jaj,
2: hogy de, hova rohadunk?
4: De még a Mörelkerek nem engedték két darabig.
2: Igen, még fogságban tartották a pincébe. Na, mi viszont most kiengedjük a legnagyobb pop és rádiós lágereket, illetve hát Efi engedi ki, ebben az erre van ő a

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Láfikém, te, aki híresen nagy koncert elkerülő vagy, de azért volt neked egy elejtett félmondatod még hetekkel, hónapokkal ezelőtt, hogy majd, ha egyszer az Erik Pritz.
2: Jaj, már annyira vártam a kérdést, nem fog tudni menni
1: holnap egyébként. Után, miért nem?
2: Tudom, mert nem így alakult az életünk, de egyébként tényleg, amikor kijött az első reklám, akkor még fölkiáltottam. Megnéztem, még mondtam a fiamnak is, mert azt meséltem.
1: Igen, hogy igen, miatta mennétek igazából, hogy nagy rajongó,
2: de aztán utána végig gondoltuk, hogy neki az valószínűleg azért nagyon erős lenne még az ő kis fülecskéjének, úgyhogy ez nem biztos, hogy meg
1: a tömeg. Hát és ilyen fülvédő, hát úgyis azért reptéren lesz, vagy reptér mellett vagy.
2: Na mindegy, átgondoltuk ezt a gyerekkel vízen, és addig vacillált, hogy még bejött egy másik program, úgyhogy nem fog tudni részt venni, de egyébként pedig tökre megörültem neki.
1: Pedig erre pont elmentél volna.
2: Erre tényleg nagyon szerettem volna, igen. De hát mindegy, ez van.
1: Na majd legközelebb.
2: Mindenről lemaradok, basszus.
1: Pedig de az első vagy, amikor jegyárosítás kezdődik, akkor ott vagy minden?
2: Én ott várom, ott nézem,
1: hogy mikor lesz vége, és akkor ne kell erről többet beszélni.
2: Nem igaz, most gonosz vagy kicsit. De nem baj.
1: Pitbull jegyek meg vannak?
2: Nem.
1: Na, ugye, jó van.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Effendi.
1: Hú, ebből a Billie Jean-ből a magyar Budapest TV-s verzió, az veled szemben is jön? Ez egy régi, tényleg Budapest TV-s?
2: Ez egy régi, amit én láttam, igen, de amit...
1: De hogy akkor az miért nem tudott itt titokban maradni? Miért kellett most felbukkanni? Hát ez... Mi? Jézus, Atya, Úristen!
2: Figyelj, valaki ezt így elkezdte, és akkor fölkapta az algoritmus, és onnantól Jézus. Kezdve nem tud lelőni, tehát ez akkor megy minden.
1: Jézus. Szegény Jack, tehát hogy nincs neki elég baja még így holtában, most még ez is. De minden, szegény. Ne is beszéljünk róla, Isten ments, hogy reklámot csináljunk annak a borzadájának.

0: Csak így összefoglalom, hogy te tudtél, mekkorát hibáztál ezzel. Tehát, hogy a Purple Disco Machine ugye megcsinálta a Jamiroquai Cloud 9 című dalának a remixét, akkor ugye felkérte a Jamiroquai, hogy akkor legyen kedves, akkor a 15-ös vagy 16-os európai turnénak, hogy legyen ő az előzenekar, ugrunk az időbe, és a Purple Disco Machine Grammy-díjas lett. Neked itt van egy nagyon jó remixed a Ray-hez. Nem küldöd el,
1: legyek az
0: nem leszel előzenekar, nem leszel Grammy-díjas, effikével, akkor az ígyszerek ezek.
1: De leszel a menedzserem?
0: Én nagyon szívesen.
1: Jó, megbeszéltük.
0: Nem is értem, hogy miért vannak kétségei a felek.
1: Tényleg keresek egy ilyen arcot, aki ezt tudja vinni. Mert én nem értek hozzá.
0: Figyelj. Adáson kívül megbeszéljük az egészen pontos százalékot, és akkor így.
1: Jó.
0: Na, akkor viszont annyit szeretnék mondani, hogy DJ Effendi, az ügyfelem, pénteken jön ismét a Night Shift Extra-ba. Ja, mert akkor innen...
1: Nem szerződtünk lehet, azért ne...
0: Nem, a szokjad, hogy most ez lesz a tónus, jó? Tehát, hogy nem mondom, hogy hova kell, hányra fellépni, mennyire, és... Jó, tehát, hogy... Kedves ügyfelem, DJ Effendi, pénteken érkezik ismét a Night Shift Extra-ba. Hasonlóan kitűnő pop és sárkoslágrek.
1: Így fog történni.
0: Így. Efikém, akkor légy kedves pénteken.
1: Jó.
0: Várjuk vissza.
1: Rendben. Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sok gyerek üdült az Erzsébet táborokban, szabad napot kapnak a szülinapos rendőrök, jönnek a Nemzetek Ligája meccsek. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Szabad napot kapnak születésnapjukra a rendőrök. Szeptembertől mindegyiküknek jár a szolgálatmentes nap. Ezt nem kell külön kérni, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenő vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő beosztás szerinti munkanapra érvényes. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője közölte, ezzel a gesztussal szeretnék megköszönni azt a munkát, amelyet nap mint nap végeznek a kollégák. Az internetező magyarok csak nem fele fordult már mesterséges intelligenciához egészségügyi kérdésben. Ez derült ki egy friss kutatásból. A 18 és 69 év közöttiek 46%-a használt már mesterséges intelligencia alapú alkalmazást ilyen célra. A 30 év alattiaknál ez az arány 65%, de még a 60 év felettiek negyede is kipróbálta. A legtöbben tünetek ellenőrzésére, leletek és laboreredmények elemzésére, valamint gyógyszerekkel kapcsolatos információ keresésére használják a technológiát. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok, több mint 40 ezer gyermek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
2: A Zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákba nyerhetnek betekintést.
1: Hétfőn délelőtt 10 órakor kezdődik a jegyértékesítés a magyar labdarúgó válogatott Ukrajna és Georgia elleni hazai Nemzetek Ligája mérkőzéseire. Marco Rossi együttese szeptember 25-én az ukránokat, október 2-án pedig a georgiaiakat fogadja a Puskás arénában. Mindkét találkozó este 3:49-kor kezdődik. Változékony időjárásra számíthatunk, de legfeljebb csak elvétve lehet csapadék. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet döntően 13 és 19 fok között alakul, azonban a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal. Holnap az ország észak-keleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, a frontális felhősáv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főként északon, észak-keleten fordulhat elő helyenként kisebb eső zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 8 és 9 között jönnek hárman párban, és most nem a United-dalra gondolok, hanem például Robbie Williamsre, aki Kylie Minogue-gal együtt hozza majd a Kids című dalukat, vagy éppen Beyoncé-ra, aki Sean Paul-lal és a Baby Boy-jal jön 8 és 9 között, vagy Britney Spears-re és Madonna-ra, akik indítják az előttünk lévő órát a Me Against the Music-kal.
3: Ez a Night Shift a Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM.
3: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best of a legjobb zenék. Valószínűleg ez már egy örök és megválaszolatlan kérdés maradt, hogy ez a dal kinek tett jót, vagy ki köszönhet többet ennek a dalnak. Adamski, aki írta ezt a dalt, vagy Seal, aki énekli. És hát az is egy jó kérdés, hogy vajon ez a dal akkor is ugyanilyen jó lett volna, hogyha nem Seal énekli, vagy már eleve olyan jó volt maga az alapanyag, hogy igazából tök mindegy, hogy ki énekelte volna fel. Ez akkor is egy örök klasszikus maradt volna. Hogy Adamski ma mi van, azt nem tudjuk. Egy biztos Seal itt volt július 30-án, és brutálisan jó koncertet adott az MVM Dome-ban. Jön most a Killer itt a Best Time.

Best FM, a legjobb zenék, a pár perccel, pár dallal ezelőtt hallott Adamski klasszikust, akár George Michael is nyomhatta volna, mert hogy amikor a Queen emlékkoncerten a Killerből és a Papa was a Rolling Stone-ból csinált egy kis élő mashupot, az annyira jól sikerült, hogy hivatalos kislemezként is megjelent, és aztán későbbi koncertjein is George Michael előszeretettel énekelte úgy abban a formában. Mint ahogy ezt is, konkrétan a budapesti koncertjét is ezzel nyitotta. Jön a Flawless, Go to the City!

Best FM a legjobb zenék, hihetetlen, de a Simply Rednek csak egyetlen egy dala tudott felkerülni az angol kislemez lista élére, és ez az első hely, ez hamarosan a 31. évfordulóját ünnepli, mert hogy 95. szeptember 18-án lett Anglia legjobb kislemeze a most érkező Fairground.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Támogatják a gazdákat. Iskolakezdéskor több gyermek betegedhet meg. Magyar íjász világrekord született. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Felgyorsult a termelői értékesítő szervezetek támogatásainak jóváhagyása. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerint a támogatási okiratok átadása tavalyhoz képest 4 hónappal korábban kezdődött meg. A cél, hogy a szervezetek gyorsabban jussanak forráshoz, és hamarabb elindíthassák a fejlesztéseiket. A benyújtott igények alapján mintegy 41 szövetkezet és gazdasági társaság kaphat évente 20 millió és 2,8 milliárd forint közötti támogatást. Október 1-én új pályázatokat írnak ki azokra az iskolaigazgatói posztokra, ahol korábban csak ideiglenes vezetői megbízás született. A nyáron összesen 467 intézményvezetői pályázat járt le. A meghirdetett helyek közül 351 esetben 5 évre nevezték ki az új igazgatót. A fennmaradó intézmények egy részében legfeljebb 1 évre bíztak meg vezetőt, illetve átmeneti működési rendet vezettek be. Ezeknél az iskoláknál a tanév elindítása után ismét megnyitják a pályázatokat. A kiírásokat az illetékes tankerületek teszik közzé. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiumnak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
2: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtölés legyen, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor ezt utána dobjuk ki. Emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
1: Világrekordot ért el Mónus József távlövő íjász az Egyesült Államokban. A fehér farkas néven is ismert sportoló a nevadai Smith Creek kiszáradt tómedrében 1063 méter 59 centire lőtte ki nyílveszőjét. Ezzel 80 centiméterrel döntötte meg a 29 éve fennálló világrekordot. A magyar íjász egy éven át készült a kísérletre. Éjszaka erősebben megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. A szél gyenge marad, hajnalra általában 13 és 19 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny területeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek, majd a frontális felhőzet elvonulása után ismét egyre több napsütés várható. Délutánig elsősorban északon északkeleten alakulhat ki, helyenként kisebb eső vagy zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Salt and Pepa-ból Pepa, vagyis Sandra Denton 28 évvel ezelőtt adott életet lányának, Egyptnek. Nem tudom, hogy lesz-e a családi ünneplés, hiszen ma este az En Vogue-gal és a TLC-vel együtt lép fel a Salt and Pepa Torontóban. Nálunk minden esetre érkeznek majd a Let's Talk About Sex-el a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboy-ja.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

hiányoztál. Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres.

Best FM a legjobb zenék, vannak önmagukat beteljesítő dalok, illetve dalcímek. Hát ez a most érkező, ez nem olyan, és már a megjelenés pillanatában is volt egy érdekes mellékíze annak, hogy az éjjel mindörökké dalt már úgy jelentették meg a lányok, hogy éppen szétesőben volt a zenekar, legalábbis Jerry Halliwell akkor már hónapok óta nem volt a Spice Girls tagja. Viva Forever! Ők érkeznek most itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Messze from a legjobb zenék. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy karrierének eddigi csúcspontja volt az, hogy három éjszaka egymás után megtöltötte a 80 ezer fő befogadására képes legnagyobb párizsi stadiont, a Stade de France. David Guetta még június közepén. Világsztárok tűntek föl mellette a színpadon. Jennifer Lopez, Bebe Rexha, a Black Eyed Peas, Akon, és minden mellett David Guetta nem felejtett el, hogy honnan jött. Pontosabban, hogy honnan indult, mert nem csak a legnagyobb világslágerét pörgette, de a legelső kislemezét is. A Just

Best FM, a legjobb zenék, a közelében sem leszünk a két évvel ezelőtti napi melegrekordnak. A 24-ben körös szakánál 36,5 fokot mértek, de azért nem lesz okunk a panaszra. 27 fokos nappali maximum, kevéske felhő, viszont készüljenek a frontérzékenyek.

Rastafam a legjobb zenék, a Salt and Pepper és a maga módján megpróbálta felhívni a figyelmet a hívfertőzés veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Például úgy, hogy ennek a dalnak csináltak egy alternatív verzióját, Let's Talk About AIDS címmel. Most az eredeti jön, a Let's Talk About Sex a Salt and Pepper-től.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nagyobb hangsúlyt kapna a vasúti áruszállítás, kamu adó visszatérítéssel támadnak a csalók, pisztolyok a pótkerékben Röszkénél. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Átterelnék a vasútra az áruszállítást. A kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, kisebb termelőktől, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Azzal, hogy 100 000 kamionnyi árut tartanak a vasúton, tehermentesítik a közutakat és csökkentik a széndioxid kibocsátást is. A NAV nevében küldenek SMS-t csalók, az adathalászok az üzenetekben adó visszatérítést ígérnek a 2026-os bevallás alapján. Azt kérik, hogy ehhez kattintsunk a küldött linkre, az azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozza, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adó visszatérítésről, tartozásról, főleg nem a 2026-os SZIA bevallás kapcsán, amelyet még be sem lehetett nyújtani. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást, mondta rádiónak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: A retro víradás hétvégén lesz. 5 pisztolyt próbált Magyarországra csempészni egy szerb férfi a röszkei autópálya határátkelőnél. A rendőrök az autó pótkerekében bukkantak a fegyverekre. Az 54 éves férfinak nem volt engedélye a pisztolyok szállítására. Gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartó. Az éjszaka során változóan felhős időre számíthatunk, helyenként vastagabb felhő takaróval, csapadék azonban elvétve fordulhat elő. A minimum hőmérséklet többnyire 13 és 19 fok között alakul. A hűvösebb völgyekben és fagyzugos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb lehet. Holnap az ország északkeleti részén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, később azonban ismét a napsütés kerül túlsúlyba. Kisebb esőre, záporra délutánig főként az északi és északkeleti tájakon van esély.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az augusztus 22-i jubileumi nagyzenekaros sikén buli annyira jól sikerült, hogy nem csak Európába terveznék további dátumokat és helyszíneket 2026-ra, de 27-re, a következő évre egy komplett ausztrál turnét tervez. Mi pedig úgy tervezzük, hogy a Love on the Run-t hozzuk majd a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék azok után, hogy az amerikai The Voice 29. évadát idén tavasszal Adam Levine és az ő mentorátja nyerték meg. Na, hogy a Maroon 5 énekese rábólintott a 30. szériára is, amely szeptember 21-től lesz majd látható az amerikai tévék műsorán, és

Best of a legjobb zenék, hogy hogy áll a Limecore ellen vívott harcával Justin Timberlake, nem lehet tudni, mert nem nagyon nyilatkozik erről sem. Meg arról sem, hogy lesz-e NSYNC reunion, meg arról sem, hogy őt mikor lehet legközelebb vagy megint színpadon látni. Már ezzel kapcsolatban vannak pletykák, hogy 2028-tól Vegas-i rezidenciája lesz. Jön Justin és a Senorita.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 2002-ben többen is úgy gondolták, hogy leporolják Sting régina slágerét, a Shape of My Heartot, többek között a Sugar Babes és Craig David is, és hát valószínűleg ez utóbbi járt jobban, mert neki személyesen Stinget is sikerült megnyerni a projekthez. Úgyhogy így született meg a Rise and Fall, amely érkezik nálunk hamarosan a mai utolsó órában.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: So it wasn't you.
3: All right.

Best FM a legjobb zenék, a Macarena sikerén felbuzdulva, most érkező a producereit, felkértek a Macarena koreográfusait, hogy valami ahhoz hasonló, könnyen megjegyezhető pármozdulatos koreográfiát találjanak ki ehhez a dalhoz is. Nem nagyon maradt meg azért ez senki fejébe, legyünk őszinték. Vezz érkezik az Alanéval itt a Besten.

A szerdát, ennyi volt már a Night Shift. Holnap csütörtök, DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni 7 és 8 óra között a lemezjátszók mögött, mert hogy igen, ha csütörtök, akkor nálunk az még mindig dances csütörtök. Már ami a Night Shift első 120 percét életi 6 és 8 óra között. Craig David érkezik Stinggel és Rise and Fall-al. Én megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script is in the house.